A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét, hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-éig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-éig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Motoros száguldozót büntettek Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbeszt gyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a Zaol. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társas játékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges zalaegerszegi program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegihírek.hu. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zalavíz Zalaszentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zalaszentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zalaszántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az autómosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zalavíz közleményéből. Arra kéri a látogatókat a zalaegerszegi kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bent fekvő hozzátartozóikat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zalavármegyei Szent Rafael kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Sikeresen megmentettek egy sérült macskát Zalakaroson, miután bejelentés érkezett egy csapdába szorult állatról. A nagykanizsai élettér állatmenhely munkatársa a közterület felügyelettel közösen sietett a helyszínre, ahol végül sikerült kiszabadítani a bajba jutott cicát. Az állatot ezt követően állatorvoshoz vitték, ahol ellátták sérüléseit. A szakemberek tájékoztatása szerint a macska jobb első mancsát sikerült megmenteni, az állapota stabil, jelenleg pedig a menhely gondozásában lábadozik. Csipet nem találtak benne, így egyelőre nem ismert, van-e gazdája. Az előzmények szerint a fehér szürke cirmos még napokkal korábban akadt fenn egy kerítésen, miután a lába beszorult egy csapdába. A megközelítésekor pánikba esett, kiszabadult és elmenekült, ezért csak később sikerült megtalálni. A segítők arra is felhívták a figyelmet, hogy a hasonló csapdák nem csak az állatokra, hanem a gyerekekre is veszélyesek lehetnek, írja a Zaol. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km per óra helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja polisz.hu. A művészet gyógyító erejét mutatja be a Neurogaléria legújabb időszaki tárlata a Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. A Lélekkörök című kiállításon Szabó Anikó Zsuzsanna ápolónő 21 üvegre festett mandalája látható, amelyek egy nehéz betegségből való felépülés személyes történetét is megjelenítik. Az alkotó egy toszkánai utazás során ismerkedett meg a festészettel, később pedig a gyógyulás időszakában vált számára a mandala készítés belső támasszá és önkifejezési formává. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a művészetterápia a kórházakban a gyógyító munka fontos kiegészítője lehet, amely a testi folyamatok mellett a lelki egyensúly helyreállítását is segítheti. A tárlat a betegek, a hozzátartozók és a kórház dolgozói számára is nyitott, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is vezethet út a megküzdés és az alkotás felé, írja a Zaol. Több a város működését érintő kérdésről döntött legutóbbi ülésén a hévízi képviselőtestület. A határozatok között szerepel egy új pedagógus elismerés bevezetése is. A jövőben az I.S. Gyula általános iskolában és a Bibó István gimnáziumban is megválasztják az év pedagógusát. A díjazottakról nem az önkormányzat dönt majd, hanem az intézmények közössége. A tanárok, a diákok és a szülők közösen választják ki az elismerésre érdemes pedagógust. Az ülésen emellett szó esett a közbiztonság helyzetéről, a parkolási szerződések előkészítéséről és a városi honlapok továbbfejlesztéséről is, számolt be a Zaol. Több mint 30 csapat sütötte a Göcsei Prószát a 30. Göcsei Prósza Fesztiválon és a 18. családi pünkösd rendezvényén Zalaegerszegen. A Gébárti Szabadidőparkban hagyományos és különleges változatokkal is készültek a résztvevők. Volt egyebek mellett gluténmentes, mángoldos, édesburgonyás, valamint grillkolbásszal töltött prósza is. A szervezők mesterségbemutatókkal és családi programokkal is várták az érdeklődőket, miközben szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket, olvasható a Zaolon. Teljes felújításon esik át a Zalabéri Huszkaház, írja a Zala vármegyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul, új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Jolanda Bíkult ala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek fele.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, ma frissebb lesz a levegő, 22-27 fok között a maximumok, újból sok napsütés várható, még több részlet az időjárásról és friss infók az érkező hírösszefoglalóban, fél hét után pedig egy legendás énekesnő nevét és hírnevét, talán egy picit meglovagolva, a Daxos érkezik a Barbra Streisanddal. Barbra Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Gyermeknapi forgatag érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából, ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a Zaol. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társas játékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges Zalaegerszeg program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegi hírek.hu. Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, északkeleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel, itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Subbase Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Sikeresen megmentettek egy macskát Zalakaroson. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zalavíz Zalaszentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zalaszentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zalaszántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az autómosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zalavíz közleményéből. Arra kéri a látogatókat a Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozóikat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zalavármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Sikeresen megmentettek egy sérült macskát Zalakaroson, miután bejelentés érkezett egy csapdába szorult állatról. A nagykanizsai élettér állatmenhely munkatársa a közterület felügyelettel közösen sietett a helyszínre, ahol végül sikerült kiszabadítani a bajba jutott cicát. Az állatot ezt követően állatorvoshoz vitték, ahol ellátták sérüléseit. A szakemberek tájékoztatása szerint a macska jobb első mancsát sikerült megmenteni, az állapota stabil, jelenleg pedig a menhely gondozásában lábadozik. Csipet nem találtak benne, így egyelőre nem ismert, van-e gazdája. Az előzmények szerint a fehér szürke cirmos még napokkal korábban akadt fenn egy kerítésen, miután a lába beszorult egy csapdába. A megközelítésekor pánikba esett, kiszabadult és elmenekült, ezért csak később sikerült megtalálni, írja a ZAOL. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai napfelkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Sam Leventa vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az Envogue, mindjárt a New Level Empire és Wolf Katy, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Funk With My Heart-tal a besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, felfrissül átmenetileg az idő, 22-27 fok, sok napsütés, ez várható ma is, holnap is, aztán szombaton újból jön a kánikula vissza, 30 fok körül lesz majd a maximum. Részletek és még több friss, érdekes, hasznos információ a hírekben. 7:30 után Altranate és a Free folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Motoros száguldozót büntettek Zalában. A gyógyulás útját mutatja be a Neurogaléria új tárlata. A diákok és a szülők is dönthetnek az év pedagógusáról Hévízen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km/h helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja polisz.hu. A művészet gyógyító erejét mutatja be a Neurogaléria legújabb időszaki tárlata a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban. A Lélekkörök című kiállításon Szabó Anikó Zsuzsanna ápolónő 21 üvegre festett mandalája látható, amelyek egy nehéz betegségből való felépülés személyes történetét is megjelenítik. Az alkotó egy toszkánai utazás során ismerkedett meg a festészettel, később pedig a gyógyulás időszakában vált számára a mandala készítés belső támasszá és önkifejezési formává. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a művészetterápia a kórházakban a gyógyító munka fontos kiegészítője lehet, amely a testi folyamatok mellett a lelki egyensúly helyreállítását is segítheti. A tárlat a betegek, a hozzátartozók és a kórház dolgozói számára is nyitott, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is vezethet út a megküzdés és az alkotás felé, írja a Zaol. Több a város működését érintő kérdésről döntött legutóbbi ülésén a Hévízi képviselőtestület. A határozatok között szerepel egy új pedagógus elismerés bevezetése is. A jövőben az I.S. Gyula általános iskolában és a Bipó István gimnáziumban is megválasztják az év pedagógusát. A díjazottakról nem az önkormányzat dönt majd, hanem az intézmények közössége. A tanárok, a diákok és a szülők közösen választják ki az elismerésre érdemes pedagógust, számolt be a Zaol. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan! A 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys! És a halott pénz is. Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Gyermeknapi forgatag érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából, ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a Zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társasjátékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges Zalaegerszeg program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegihírek.hu. Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ir Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok. Május 28 csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos családoknak és Emileknek.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon. Már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal. Jammin' a besten!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30-35 fokkal, amelytől idéglenesen, ha egy-két napra is, de most búcsút vettünk a tegnapi hidegfronttal, felfrissült a levegő, 22-27 fok lesz ma. De hogy mi várható a folytatásban, az is kiderül a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, rögtön folytatjuk Bryan Adams-szel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Sikeresen megmentettek egy macskát Zalakaroson. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zalavíz Zalaszentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zalaszentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zalaszántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az autómosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zalavíz közleményéből. Arra kéri a látogatókat a Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozóikat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zalavármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Sikeresen megmentettek egy sérült macskát Zalakaroson, miután bejelentés érkezett egy csapdába szorult állatról. A nagykanizsai élettér állatmenhely munkatársa a közterület felügyelettel közösen sietett a helyszínre, ahol végül sikerült kiszabadítani a bajba jutott cicát. Az állatot ezt követően állatorvoshoz vitték, ahol ellátták sérüléseit. A szakemberek tájékoztatása szerint a macska jobb első mancsát sikerült megmenteni, az állapota stabil, jelenleg pedig a menhely gondozásában lábadozik. Csipet nem találtak benne, így egyelőre nem ismert, van-e gazdája. Az előzmények szerint a fehér szürke círmos még napokkal korábban akadt fenn egy kerítésen, miután a lába beszorult egy csapdába. A megközelítésekor pánikba esett, kiszabadult és elmenekült, ezért csak később sikerült megtalálni, írja a ZAOL. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Végre felfrissült a levegő, ma 22-27 fok között sok napsütés mellett telik a nap. Esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, aztán a hétvégére visszatérhet a 30 fok körüli kánikula. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ez már a Dallunis dala, az I Got Five on it a Besten. Jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Motoros száguldozót büntettek Zalában. A gyógyulás útját mutatja be a Neurogaléria új tárlata. A diákok és a szülők is dönthetnek az év pedagógusáról Hévízen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km per óra helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja polisz.hu. A művészet gyógyító erejét mutatja be a Neurogaléria legújabb időszaki tárlata a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban. A Lélekkörök című kiállításon Szabó Anikó Zsuzsanna ápolónő 21 üvegre festett mandalája látható, amelyek egy nehéz betegségből való felépülés személyes történetét is megjelenítik. Az alkotó egy toszkánai utazás során ismerkedett meg a festészettel, később pedig a gyógyulás időszakában vált számára a mandala készítés belső támasszá és önkifejezési formává. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a művészetterápia a kórházakban a gyógyító munka fontos kiegészítője lehet, amely a testi folyamatok mellett a lelki egyensúly helyreállítását is segítheti. A tárlat a betegek, a hozzátartozók és a kórház dolgozói számára is nyitott, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is vezethet út a megküzdés és az alkotás felé, írja a Zaol. Több a város működését érintő kérdésről döntött legutóbbi ülésén a Hévízi képviselőtestület. A határozatok között szerepel egy új pedagógus elismerés bevezetése is. A jövőben az I.S. Gyula általános iskolában és a Bibó István gimnáziumban is megválasztják az év pedagógusát. A díjazottakról nem az önkormányzat dönt majd, hanem az intézmények közössége. A tanárok, a diákok és a szülők közösen választják ki az elismerésre érdemes pedagógust, számolt be a Zaol. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maru 5 dala. Május 28-án csütörtökön, a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő, megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent, az M0-áson az M1-es felé a Hárosi-Dunahídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ide írt az iménti hallgató és hívható SMS Viber szám 1-ben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Westen.

Best FM a legjobb zenék egy szakítás történetével. Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, Túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, a legjobb zenékén az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szól ez at night, és ha nem is éjszaka, de este, 6-tól ma is lesz night shift, csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Gyermeknapi forgatag érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi Vizslaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társasjátékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges zalaegerszegi program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegihírek.hu. Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer Magus Bob Sinclair, na és Gary Pine, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Mark Szemlevente vagyok.
0: Best

Ezt a FM a legjobb zenék teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ez a Girl Like You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt hullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válasszon időben másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első dalából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több 10000-en érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben. Hozom a legnagyobb kedvenceket, itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk, mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Diggity itt a Best FM-en. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620 55 55 155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infókkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ide várom az infókat. Ma is jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Te a Honeybee-től.
2: És hussal is illan már, szállóló fű mit vártál, egy perc csak a Bódó Te és emlékélet.
1: És jön majd Tupac is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolat, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
1: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyag termékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyag termékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok nap sütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Azt hiszem, néha örülhetnek, hogy nincs bekapcsolva mindig a mikrofon, mert hogy imádok énekelgetni. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is 4 perccel, mert hogy én már láttam, hogy a Lady Marmalade érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink dala, úgyhogy már előre énekelgettem, de ígérem, mindjárt ki is kapcsolom a mikrofon. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Best FM. Soul sisters, let me hear your

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél. A sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzitő térségében két autó ütközött, a 76-os kilométer a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros, a 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat és vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként. A folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát. Jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
2: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni. Illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbál. Ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
1: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sun Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el is a Királylány. Most a No Doubt Indeed, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.

Hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, na de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tű, hát itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorosa, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól a Music itt a Best FM-en.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Vízkorlátozás jöhet több zalai településen. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Sikeresen megmentettek egy macskát Zalakaroson. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zalavíz Zalaszentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zalaszentgrót mellett például Kehida-Kustányt, Zalaszántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az autómosás, valamint a medencék feltöltése, derül ki a Zalavíz közleményéből. Arra kéri a látogatókat a Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bentfekvő hozzátartozóikat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zalavármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Sikeresen megmentettek egy sérült macskát Zalakaroson, miután bejelentés érkezett egy csapdába szorult állatról. A nagykanizsai élettér állatmenhely munkatársa a közterület felügyelettel közösen sietett a helyszínre, ahol végül sikerült kiszabadítani a bajba jutott cicát. Az állatot ezt követően állatorvoshoz vitték, ahol ellátták sérüléseit. A szakemberek tájékoztatása szerint a macska jobb első mancsát sikerült megmenteni, az állapota stabil, jelenleg pedig a menhely gondozásában lábadozik. Csipet nem találtak benne, így egyelőre nem ismert, van-e gazdája. Az előzmények szerint a fehér szürke cirmos még napokkal korábban akadt fenn egy kerítésen, miután a lába beszorult egy csapdába. A megközelítésekor pánikba esett, kiszabadult és elmenekült, ezért csak később sikerült megtalálni, írja a ZAOL. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
0: 88.9 Best.

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

88.9 Bestefem a legjobb zenék. Táncterápiás foglalkozás sorozatot indítottak az Alegerszegi Gondozási Központban és az Idősek Otthonában. A kezdeményezés célja, hogy az idősek, köztük a demenciával élők megőrizzék aktivitásukat, javuljon a fizikai állapotuk, mentális egészségük és az életminőségük. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a terapeuta hetente látogatja a szépkorúakat. Ezek az alkalmak jól illeszkednek az intézmények szakmai programjához. Kezdetben sokan kíváncsiságból csatlakoztak, az elmúlt hetekben azonban számos pozitív élménnyel gazdagodtak. A közös tánc új szint visz a mindennapokba. A szakemberek szerint a táncnak kiemelt szerepe lehet a testi és lelki egyensúly megőrzésében. A Landorhegyi és a Gaspari Csuti otthonokban jelenleg 3 csoportban zajlanak a mozgásos foglalkozások. A program áprilisban indult és júliusig tart. A szervezők már keresik a lehetőségeket, hogy ősszel folytathassák a táncterápiát.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Motoros száguldozót büntettek Zalában. A gyógyulás útját mutatja be a neurogaléria új tárlata. A diákok és a szülők is dönthetnek az év pedagógusáról Hévízen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy motoros a Nagykapornak és Zalacsány közötti útszakaszon. A Vármegyei Főkapitányság munkatársai a férfit május 22-én dél körül mérték be, amikor a megengedett 90 km/h helyett 153-mal közlekedett. A gyorshajtó motorosra 140 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett 6 büntetőpontot is kapott, írja a polisz.hu. A művészet gyógyító erejét mutatja be a Neurogaléria legújabb időszaki tárlata a Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. A Lélekkörök című kiállításon Szabó Anikó Zsuzsanna ápolónő 21 üvegre festett mandalája látható, amelyek egy nehéz betegségből való felépülés személyes történetét is megjelenítik. Az alkotó egy toszkánai utazás során ismerkedett meg a festészettel, később pedig a gyógyulás időszakában vált számára a mandala készítés belső támasszá és önkifejezési formává. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a művészetterápia a kórházakban a gyógyító munka fontos kiegészítője lehet, amely a testi folyamatok mellett a lelki egyensúly helyreállítását is segítheti. A tárlat a betegek, a hozzátartozók és a kórház dolgozói számára is nyitott, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is vezethet út a megküzdés és az alkotás felé, írja a Zaol. Több a város működését érintő kérdésről döntött legutóbbi ülésén a Hévízi képviselőtestület. A határozatok között szerepel egy új pedagógus elismerés bevezetése is. A jövőben az I.S. Gyula általános iskolában és a Bipó István gimnáziumban is megválasztják az év pedagógusát. A díjazottakról nem az önkormányzat dönt majd, hanem az intézmények közössége. A tanárok, a diákok és a szülők közösen választják ki az elismerésre érdemes pedagógust, számolt be a Zaol. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
3: 88.9

tette fel a legjobb zenék. Budapestre rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képet vagy videót akarsz csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen. Érdemes. Én pedig akár fotózás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalaszentgrót is érintett lehet az osztrák aszbeszt ügyben. Gála műsorral zárult az irodalmi kalandozások. Gyermeknapi forgatag érkezik Zalaegerszegre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizsgálja a város, hogy érkezett-e Zalaszentgrótra az osztrák bányákból származó aszbesztgyanús kőzúzalékból. Az adatok szerint 2024-ben több szállítmány is jöhetett a Rumpersdorfi bányából. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az anyagot helyben fel is használták. A városi beruházásoknál nem találtak érintettséget, de további hivatalos tájékoztatást kértek az illetékes szervektől, írja a ZAOL. Gála műsorral ért véget az irodalmi kalandozások levelezős játéka Deák Ferenc könyvtárban. A háromfordulós vetélkedőre csaknem 30 csapat nevezett a vármegye iskoláiból. A diákok kortárs külföldi regényekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg, a legjobbak pedig a díjkiosztón rövid jeleneteket is bemutattak az olvasott történetekből. A szervezők szerint a több mint 30 éves múltra visszatekintő programmal az olvasást és a könyvtár használatot szeretnék megszerettetni a fiatalokkal, számolt be róla a zaol.hu. Egésznapos gyermeknapi programokat rendeznek a zalaegerszegi vízlaparkban, ahol a családokat többféle játékos és szabadidős program várja majd. A kínálatban szerepelnek kézműves foglalkozások, logikai és ügyességi játékok, társasjátékok, valamint mesesarok és játszóházi elemek is. A programok között légvár, népi fajátékok, arcfestés és más gyermekprogramok is helyet kapnak. Továbbá az egészséges zalaegerszegi program is csatlakozik az eseményhez saját aktivitásokkal. A részvétel ingyenes, a rendezvényt azonban kedvezőtlen időjárás esetén nem tartják meg, közölte az egerszegihírek.hu. Ma még napsütéses időre számíthatunk, azonban a következő napokban csökken a hőmérséklet és többfelé alakulhatnak ki záporok. Most bővebben a következő napok időjárásáról. Ma a hideg front után kissé felfrissül a levegő, sok napsütésre számíthatunk, csupán keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, azonban csapadék ott sem várható. Ma és holnap nappal a maximumok 22-25 fok körül alakulnak, éjjel minimum 9-15 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Zsebbe nyúlós lesz július 1-től az online vásárlás plusz költségek jönnek, úgyhogy erre kell készülni. Az európai pénzügyi miniszterek döntése értelmében az EU véget vett a vámmentes dőzsölésnek. Jelenleg a 150 eurónál olcsóbb csomagok mentesülnek a vám alól, ám ez a mentesség jövő nyáron végleg megszűnik. A cél az, hogy tisztességesebb versenyt teremtsenek az európai kereskedőknek, akiknek szigorú egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük szemben sok távol-keleti gyártóval. A legfontosabb változás egy fix 3 eurós átalányvám, vagyis 1300 forintos bevezetése lesz minden egyes kisértékű csomagra, bár elsőre ez nem tűnik soknak, a baj ott kezdődik, hogy egyes értelmezések szerint ezt a díjat nem csomagonként, hanem akár termék kategóriánként is felszámolhatják. Ha tehát rendelünk egy rúst, egy pólót és egy konyhai eszközt, a végösszeg jóval magasabb lehet, mint amit megszoktunk. És ez még nem minden, szóval van egy további körülbelül 2 eurós feldolgozású díjról is, ami 2026 novemberéig léphet életbe. Összeadva egy 5000 forintos rendelésnél könnyen előfordulhat, hogy a járulékos költségek majdnem megduplázzák az árat. Úgyhogy sajnos erre készülhetünk. Sajnos, nem sajnos, ez lesz minden esetre. Mi maradunk, változatlanul adjuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják, a 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék. Örülök, hogy együtt rádióztunk ma is. Most búcsúzom, hiszen pár perc múlva 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift. Jön White Boy, úgyhogy érdemes maradni. Béni Mendiát hallottad. Köszi a figyelmet. Ciao.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy lesz a forgalom a Feri-hegyi reptéren, rendkívüli kamion stopp a BL döntő miatt, tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétvégén White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
4: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauren Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimmy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rák ellenes hét, rekordot döntött az ESIA, szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnap.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk.
4: Mea culpa.
3: 06-25-55-155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunk, és így végig pofáztuk a Spiller Group Jetet, úgyhogy
4: igyekszünk ezt elkerülni.
3: Tényleg, ne haragudjatok.
4: Hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdtem.
3: Ugyan, de most akkor tényleg fogjuk be, okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, Dance-es csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel, illetve Spiller Group Jetel a legelején. Nyomja, Dimi, kérünk.
4: Oké. Okay.

0: Arsenal Paris Saint-Germain döntő ugye szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni. Még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy mind, de hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van a merítés.
0: Itt igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. Tehát, hogy csak, és hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de előttem. Mi a kérésem úgy lehet ilyen kulisszatitkokat megtudni tőled, Whiteboy, hogy ilyenkor mi a mondás, hogy mit igen, mit nem, hogy old meg zeneileg?
0: Igen, igazából, de hála az égnek, azért már dolgoztunk párszor együtt
1: ezért
0: a
1: Tulapával,
0: tehát tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, én meg azt meg tudom oldani. Figyelj, ott lesz 70 ezer ember, vagy mondjuk 65 ezer ember, mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. Húzd fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szó a 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stegbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából azt hiszem 3, de ugyanúgy a kapunyítás az ugye 3 órával a síp szó előtt van, tehát ezért nekem ott 3 órán van ott egy szépen.
1: És ezt ténylegesen végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Hát, figyelj, az EB meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszunk, a kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem. De azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog.
2: Az
1: olyan büszke vagyok a Whiteboyra, legyetek büszkék ti is!
0: Aranyos, ezt megpróbálom minden úton módon rögzíteni. Kis kamerákkal, ez én is gyönyörű, ez meg kell, mert ez Isten tudja, hogy mikor lesz még egyszer. Igen. Nem is az, mikor lesz majd még egyszer az, hogy Budapesten bőjelentő lesz és zenélhet rajta. Ugye ezt minden másodpercet rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akartam volna minden másodpercet élvezni, picikét túl dumát. Bocs!

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként? Jönnek a dátumok.
2: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel erre, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várjál, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs körül zajlik.
1: Visszahívtak, megállapodtatok.
2: Így van, közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttér muzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán ez egy sportos hétvége.
2: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és után, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve.
2: Igen. Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát, neked a backstage-ben legyen csak egy izé tévé.
2: Igen, vagy a FND barátunk ezt meg szokta oldani így kult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez ezért volt, ki volt az óriás, itt ment az interneten, talán a Sven Vész?
2: Valamit már mondtál, igen, közben nézte a meccset.
1: Hát igen, de kis telefonja nézte a meccset, és döntő vagy elődöntő volt valami,
2: nekem
1: és közben
2: nekem ez mondjuk
1: közben.
2: Nem lenne képem, de van, aki ezt úgy csinálja, hogy nem veszik észre, és nem nyomja rá a bélyegét a produkcióra, akkor fiam, mehet.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a mennyország, ugye kezdődik a nyár.
2: Igen, hivatalosan is.
1: Úgyhogy jövő héten mi már nyárban fogunk
2: találkozni.
1: Hát vagy, ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye.
1: Jó, figyelj óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello.

0: my feeling is just alright as we dance. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébihja tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapcs sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
1: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő. Csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal, aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Mire daljon, mégis evezek, szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams, tegyük őszintén, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy egy James Bond főcím zenéből csináljon egy slágert. Így született meg a Millennium.

Best FM a legjobb zenék, két Daft Punk egymás után. Jó, nem pont egymás után, lesz még a kettő között egy Melody Maker Money Monday, de két Daft Punk. Jó, másfél Daft Punk. Na, fogalmazunk így. Jön egy hamisítatlan és eredeti Around the World, aztán pedig a Money Monday után pedig egy Harder, Better, Faster, Stronger Kanye West verziójában, ami ugye csak simán Stronger lett. Na, ez az igazság, ez fog

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Ezt napom a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivált kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare, itt a Best Damn.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára. Idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok, nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UVB sugárzással mindenhol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Bucketheads csak ezzel jelenthet egyet. The Bomb! Ez jön, hogy te Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallasról az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Dallasról az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallasról azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jófejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rákellenes hét. Rekordot döntött az ESZIA. Sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguruüldözés Texasban. Az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet. A szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiúzenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiúzenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiúzenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, talán úgy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhetően a Bajnokok Ligája szombati

Shaggy, Usain Bolt és a most érkező Sean Paul is egy elit klubhoz tartozik Jamaikán belül. Mindhárman rendelkeznek az Order of Distinction elnevezésű kitüntetéssel, amelyel olyan jamaikai zenészeket, művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket jutalmaznak, akik sokat tettek az országért, illetve az ország hírnevének öregbítéséért. Sean Paul jön a Get Busy-vel itt a Best-en. Shake.

Best FM a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második részbetét dala, Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve. Rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Duett, duett hátán, a mai utolsó 60 percben itt a Bestet. A Val már hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Segi érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val vénekli majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Shaggy és Sting között. Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Shaggyről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az Itt Vasszony nével.

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem vágyba, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, meg persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Night Shift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól meg jönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen évfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.